0: Nem, nincs más kalóz.
1: 24.
0: Semmi jó, nem látom, de ezt persze nem volt fúj.
2: Cherry Street, Mary Charles, Edward 9435, MCE 9435.
1: Alright, 8-4-8-20. 7-6, both are valid.

0: Nálam az egy valóta.
1: Voltam nálam az egy.
0: Hát hát lehet szükség, hogy valóban inkább a mobil mérje.
1: Hát, így. Köszönjük, köszönjük.